0: Why you feel like it?
1: Why you feel me a fasz? Szintrada, szóval szemem előtt. Egy ilyet felvetni, szélek.